Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: I was a stranger in a city, out of town, where the people I knew

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Szakcsi Rádióban.

0: A befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat, és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvényhozamok eséséhez és a fizetőképesség megtartásához vezetett. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Ezt már az országgyűlés elnöke mondta a kormányfő országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket, és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Írország és Észak-Írország egyesüléséről beszélt az amerikai elnök. Donald Trump, Michael Martin ír miniszterelnökkel való tárgyalása után azt mondta, örülne a két ország egyéválásának. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden az Észak-Írország kiválásáról szóló népszavazás. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonja az idei az Atlanti-óceánon. A modern meteorológia feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy a térségben a hurrikán szezon közepéig egyetlen olyan vihar se alakuljon ki, ami legalább 119 km/órás sebességű széllel jár, azaz hurrikánnak minősíthető. Az Amerikai Nemzeti Hurrikán Központ közlése szerint eddig csupán 5 ennél gyengébb trópusi vihar haladt végig az Atlanti térségen. Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Niño időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti-óceán eddigi nyugalmát. Itthon évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg nap kínálatában kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és dedikálás is szerepel. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is készülhetünk csapadékra 19-25 fokos nappali hőmérséklettel, majd folytatódik a meleg őszi idő, eső már csak elszórtan lehet.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

these things

Kapcsi Rádió, a magyar rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai V.J. Ivor nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Ivor játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kistestvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A kormány eddigi intézkedéseit méltatta Magyar Péter Veszprémben. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, folytatódik a változékony idő. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Kis József. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. A kormányfő őszi országjárásának első állomásán Veszprémben példaként említette a szociális tűzifakeret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekfáktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Tovább növelte előnyét a jobboldali Alternatíva Németországért párt, a Friedrich Merz kancellár vezette uniópártokkal szemben egy friss országos közvéleménykutatás szerint. Az AfD 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU és Bajor testvérpárja, a CSU alkotta unió támogatottsága változatlanul 20%. A felmérést egy héttel azután közölték, hogy az AfD a Sachsen-Anhalti tartományi választáson rekordot jelentő 43,8%

0: kórházba csapódott, két ember megsebesült. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat evakuáltak az éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, de néhányan füstmérgezést szenvedtek. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el. Idehaza az első segélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon a múzeumkertben. Az esemény kapcsán hangsúlyozták, azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a SafeCity applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zenével kezdtem, de tehát őszintén megmondom, hogy én nem éreztem magam eléggé szabadnak a komoly zenén belül, de olyan szabadság kapott el, amikor így elkezdtem magamtól a zongorán így improvizálgatni, hogy én azt éreztem, hogy ne, én ezt szeretném, én ezt akarom és semmi mást.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Pataly György vagyok, jazz zongorista. Ezek az én kedvenc zenéim.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható, majd ezt követően a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Benzinkutat ért orosz drón támadása lengyel-ukrán határon. Kedden dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról. Folytatódik a változékony idő. A hírszerkesztő Demet Tímea nevében is jó napot kívánok, a mikrofonnál Kis József. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek. A vonatokat az ukrán hatóságok megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy ukrán dróntámadásban a tatárföldi Nizsnyakamszkban ketten meghaltak, 12-en megsérültek. Csapás érte a zaporizsiai atomerőműnek dízelüzemanyagot szállító tartálykocsikat is. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára viradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok, több épületben károk keletkeztek. Az oltásba a tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról is. A tervek szerint visszaállítja a korábbi utónév engedélyezési rendszert az illetékes minisztérium, írja a 24.hu. Egyeztetést követően ismét szakmai alapúvá teszik, vagyis a nyelvészek visszakaphatják a Magyarországon adható keresztnevek elbírálásának jogát. A rendszert tavaly parlamenti döntéssel alakította át az előző kormány Kósa Lajos javaslatára. A volt fideszes képviselő lett az utónévjegyzék szakértői bizottság vezetője. A testület nem engedte új nevek felvételét, és 145 már létezőt törölt a listáról. Kimentettek egy 15 éves fiút Alaszka partjainál, miután több napot töltött egy felborult csónakon a Bering-tenger jeges vizén. A tinédzser bátyjával és unokatestvérével még múlt pénteken indult halászni a Szentlőrinc-szigetről egy motorcsónakkal, amely eddig tisztázatlan okokból felborult. Két családtagja meghalt, egyikük a csónak alá szorult, a másikat hullámok sodorták el. Az amerikai parti őrség több napos keresés után találta meg a hajót és a balesetet túlélő fiút, akit súlyosan kihűlt állapotban vittek kórházba. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Brad Meldó tokiói zongorástja hallható, majd ezt követően a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hét.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nincs egyfajta igaz út, vagy egyfajta tökéletes iránymutatás, és ezért én is minden növendékemet arra bíztatom, hogy minél több embernek meg kell hallgatni a véleményét, minél több nézőpontot kell szerezni ahhoz, hogy minél gazdagabban, minél szélesebb szókincset tudja az ember kifejezni magát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható, majd ezt követően a Swing Ladies Hungary.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Művészetek területén azt hiszem, hogy a tanároknak elsősorban a szerepe az, hogy bizonyos dolgokra ráébressze a hallgatókat, a tanulókat, és lerövidítse az utakat. Tehát amire én magamtól rájöttem volna, vagy akár úgy, hogy játszom X-el és Y-nal, és esetleg mond egy-egy tanácsot, ezt le lehet rövid, éveket lehet rövidíteni, hogyha egy megfelelő instrukció van, és mai napig úgy vagyok én is, ha bemegyek a jazz tanszékre tanítani, hogy ezt keresem magamban, hogy tudtam-e egy olyan mondatot mondani annak a növendeknek, aki bejött hozzám órára, vagy mondjuk zenekarri gyakorlatot is tanítok, hogy a zenekarral tudtam-e úgy dolgozni, hogy érezzék azt, hogy jaj, de érdemes volt, mert ez sokkal több az, mintha csak úgy próbáltunk volna.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható, majd ezt követően a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a híreket Besenyei Márk szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. Folytatódik a változékony idő. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban szombaton éjfél körül evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz konzuli segítséget nem kértek. Hozzátették, a térségben konzuli védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő a koszovói demokrata párt képviselői, így nem voltak ott az ülésen. A párt az alkotmánybírósághoz fordul a határidők túllépése miatt. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz. Idehaza az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta tájékoztatott, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. bevonásáról. Ennek részeként megszüntetnék a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Mi Hazánk szerint a párt nemzeti elkötelezettségű jelöltjei egyaránt alkalmasak alkotmánybírónak. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek, nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka általában 11-17, holnap 19-25 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható, majd ezt követően a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Lucz János és Tiva Sándor koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én egy elég későn érő típus vagyok, én azt gondolom. Tehát, hogy így vidéki gyerekként nem zenész családba születve, elég későn jött ez az egész, valahogy beszürem lett az életemben, aztán egyre erősebb lett a tinédzser koromban, de nem azt a klasszikus utat jártam, hogy akkor a gyereket 6-7 évesen beiratjuk a zeneiskolába, és akkor az egész család nyomja. Nekem egy teljesen másik utam van. Lehet, hogy ez is hozzá segített ahhoz, hogy egy önálló karriert építsek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható, majd ezt követően a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szabados György, életem első szabad zenéje volt, amit hallottam, az Esküvő című lemez, csodálatos zenészekkel, Vajda Sándor, Kőszeg Imre, Kati Horváth Lajos és Szabados György, megfogott az a zene nagyon.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható, majd ezt követően a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Baleset nehezíti a vasúti közlekedést a Hegyeshalmi vonalon. Borult koraőszi idővel kezdődik a hét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a Külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. A támadás miatt leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán átkelőn. Közben tengeri drónok közötti összecsapásról számoltak be az ukrán hatóságok. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Az esetről egy videófelvételt is közzétettek. Ezen az látszik, ahogy egy ukrán drón géppuskájával elsüllyesztette egy távirányítású orosz járművet a Fekete-tengeren. Idehaza tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja holnapra a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. Követeléseiket 12 pontban fogalmazták meg, a közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a petícióban foglaltakat. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár holnaptól vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és Szabadságtelep között közlekednek, a kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr és Hegyeshalom közötti vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy nemzetközi járat szerelvénye, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat egy átjáróban. A két állomás között mindkét irányban szünetel a vasúti közlekedés. Az utasokat Győr és Lébény Moson-Szent Miklós között pótlóbuszokkal szállítják. A környéken közlekedő helyközi buszokon a vonatjegyeket is elfogadják. Jelenleg 19 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti tájakon még lehetnek derült körzetek, majd később ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap 19-25 fok várható. 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlén mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult, Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: through the air, oh, it's magic and stuff. So if you're feeling low, just take a cue. Jumping mad jumps will leave you right through.
1: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
2: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható. Majd ezt követően a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiva Sándor koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Bédi Levente, jazzgitáros. Én Esztergályos Máté vagyok. Köszöntelek nagy szeretettel a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy kicsit beszélgethetünk.
6: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Ugye most már a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál után vagyunk, és tudom, hogy nem volt egyszerű ott az időjárással összeegyeztetni a fellépést. Milyen élmény volt Salföldön zenén?
6: Nagyon jó élmény volt, ettől függetlenül is nagyon hangulatos helyszín volt, és kicsit családiasabb hangulat volt.
5: Az eső ellenére az is.
6: Igen, igen, az eső ellenére is. Meg hát utánunk a Coltrane Legacy játszottam, ilyen megtisztelő érzés, hogy előttük léphettünk fel. De nekem nagyon jó hangulatom volt, meg jó kedvem volt ott játszani.
5: A Bangó Adrián kvartett zenei világát, azt te hogyan definiálnád, hogy ez milyen stílusa van?
6: Szerintem a mainstream jazz az mindenképpen a fővonala, tehát a swing zene, és arra építünk igazából bármit, ami... Tehát főként abból indulunk ki, szerintem. És azon kívül bármi, ami jön, azt valahogyan, ahogyan mi interpretálni tudjuk, úgy belevisszük a mi világunkba.
5: Te hogyan kerültél ebbe a zenekarba?
6: Engem szerintem, hát meghívtak bele, Adrék, már párszor játszottam velük előtte. Talán már akkor egy zenekarban is voltunk az egyetemen, egy zenekari órán, és szerintem így, valahogy így alakult ki.
5: És a te életedben mindig meghatározó szerepe volt a jazznek? Tehát már gyerekkorod óta ez elkísért, vagy van egy pont, amikor ez egyszer csak berobbant?
6: Nem volt. Nagyon nem volt. Így a szerintem az első 15-16 évenben, vagy 14 mondjuk. Igazából ott kezdett el a Tóth Aladár zeneművészeti, vagy alapfokú művészeti iskolába mentem jazzgitár tanszakra, csak hogy azt tudtam, hogy a Bartók Béla konzervatóriumba szeretnék majd járni gimnáziumba, és akkor oda mentem, hogy felkészítsenek, és előtte is így jazzből volt, ami nagyon tetszett, tehát így Parkert, azt így hallottam, ő nagyon megfogott, gitárosok közül így a Wes Montgomery, meg a Metheny, és akkor ott így ezek mind nagyon tetszettek, de még akkor mindig nem gondoltam, hogy ez lenne a fő, amivel foglalkozni szeretnék. Tehát az igazából így konzinak a második évébe döntöttem el szerintem, hogy tényleg ez az, amivel komolyabban szeretnék foglalkozni.

0: a zene maga ott volt már a gyerekkorodban?
1: A zene az mindig ott volt. A nővérem, tehát ilyen amatőr szinten ilyen tábortűzi dalokat gitározott, meg énekelt otthon, és ez, emlékszem, hogy volt egy ilyen füzete, amiben ilyen lókottával le voltak írva az akkordok, és matricák voltak minden dalhoz téve, és így még ugye nem is tudtam olvasni, de mondtam, hogy azt szeretném hallani, meg ilyenek. És utána próbálkoztam én is, tehát kértem, hogy tanítson, nem tudom, ilyen 4-5 évesen, ilyen pár akkordot, de emlékszem, hogy
0: akusztikus
1: kicsi,
0: gitáron.
1: Igen, de kicsi volt a kezem, és akkor így feladtam. Egy ideig, de aztán valahogy visszajött ilyen 7-8 évesen, találtam otthon egy gitárt, és akkor magamnak így azzal elkezdtem foglalkozni, viszont egyébként meg klasszikus zongora művész szerettem volna lenni. Így elsőtől jártam, nagyjából negyedikig. Utána volt egy tanárom, aki így nem annyira foglalkozott velem az órákon, meg nem tett bele annyi energiát, és így elvette a kedvemet. De igen, tehát a klasszikus zene az ilyen romantikusok, Chopin, Liszt, ezek voltak akkor nagyon meghatározóak.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: És mennyit vesztettél ezzel szerinted, hogy a zongora így végül elhalt a te
2: zenei pályádon? Nem olyan sokat. Jó lenne, hogyha komolyabban foglalkoznék még vele, mert néha így leülök, de tehát biztos segíteni a zenei felfogásomat. De szerintem nem sokat, mert tehát a klasszikus zongorában annyival tehetségesebb zenészek vannak, akik már tényleg 3-4 évesen komplett műveket tudnak eljátszani, tehát arról lecsúsztam. Tehát magamnak néha leülök így egy-két Bach invencióval így próbálkozom, hogy csak ott jobban megértsem. Igazából néha még foglalkozom vele.
1: De ez mindig olyan szintű lemaradás szerinted, hogyha valaki nem 3-4 évesen kezdi, hanem mondjuk most te megpróbálnád újra, akkor és gőzerővel gyakorolnak, akkor 10 év múlva érződne, hogy valójában neked kimaradt az a nem tudom 10-valahány év?
2: Hát úgy tűnik, mert sokan már ennyi idősen azért nemzetközi versenyeket nyernek a klasszikus zongorába. Tehát az kifejezetten úgy tűnik, hogy az egy ilyen nagyon kompetitív zenei műfaj. De hát ki tudja, lehet, hogyha tényleg erre szánnám az elkövetkezendő 10 évet, és szívem, lelkem beleraktam, akkor eljutnék egy jó szintre.
1: És a jazz zongora? Az nem volt soha?
2: De az is volt. Nyilván az abból volt kötelező is, tehát, hogy kellett járni. És a gimnáziumba.
1: Igen.
2: Ott így pár sztendernek a harmónia körét, meg a témáját így megtanultam, meg így néha improvizálni próbálok rájuk, de különösebben ennél tovább nem vittem. Csak hogy így mondjuk akkordokat fejteni próbálok rajta, amik gitáron mondjuk lehet, hogy nagyon nehezek lennének lefogni, vagy nem lehetne.

0: Picit menjünk oda-vissza, amikor mondtad, hogy megtaláltad otthon végül azt a másodjára, elment egy kicsit a kedved, mert kicsi volt még a kezed, vagy nagy volt a gitár, megtaláltad újra aztán otthon az akusztikus gitárt, akkor valakinek, vagy 7-8 évesen valamilyen zene hatására nyúltál újra a gitárhoz, vagy mi az, amiket akkor játszottál?
1: Fú, nem tudom, akkoriban indult be talán így a YouTube, és akkor ott láttam szerintem így ilyen gitáros videókat, hogy ilyen híres popszámokat gitároznak le, és akkor azokat próbáltam meg én is. Szerintem valahogy így, és az édesanyám elvitt egy ilyen délutáni gitárszakkörre, és ott egyből beraktak a haladó csoportba, pedig én voltam a legkisebb, és előtte nem is jártam tanárhoz. Viszont azt szerintem egy pár óra alatt így feladtam, mert nem annyira tetszett, így kicsit untam talán azokat a zenéket. Meg lehet nem tudtam olyan jól kollektívan együtt dolgozni másokkal még. De aztán akkor így megvolt ez a gitározás, és végül szerintem ilyen 9 évesen, amikor így hallottam a Doors-t, meg a Led Zeppelint, akkor akartam tényleg igazán így megtanulni ezeket a számokat és gitározni. Tehát akkor még a rock meg a blues volt, ami érdekelt.
0: És akkoriban már akkor volt elektromos gitárod is, vagy akkor beszereztetek?
1: Igen, még először volt egy ilyen elektroakusztikus gitárt szereztünk be, aztán szerintem egy évre rá kaptam meg az első elektromos gitáromat.
0: És akkor kvázi egy ilyen rock karrier előtt.
1: Igen, hát nagyon az volt.
0: Ez a klasszikus módon, hogy gimi vagy gimi előtt, vagy nem tudom, igen. De beköszöntenek ezek a nagy rock klasszikusok, és akkor...
1: Hát és mint sok gitáros, szerintem ez igen. volt. És aztán, amikor meg észrevett, tehát, hogy jazzből is, amik először elkezdtek tetszeni, az annak valamennyi köze, meg mindig van köze a blueshoz, csak igen. amit én is meg tudtam hallani benne. Meg a pár körbe szerintem az is tetszett, hogy így ezek az ilyen barokkszerű dallamok ugye a bebopba így benne voltak, és én meg már gyerekként otthon hallottam ilyeneket, és nagyon tetszettek.
0: A klasszikussal össze tudtad kötni.
1: Igen, így. Aha. Valahogy így, de hát tudat alatt, csak most, hogy visszagondolok, valószínűleg ezért, meg a Chopinnek a harmónia világa is lehet, hogy benne volt.
0: És a konziban ez hogyan bővült ez a tudásod, ami hogy most már úgy megérintett a jazz, de volt mindenféle más zenei alap. Mi az, ami mondjuk egyértelműen kijelenthető, hogy azt ott új dologként tanultad meg, tehát ami mondjuk kifejezetten nagy hatású volt azokból az évekből?
1: Hát szerintem az, hogy megismertem új zenéket. Talán legjobban az meg, hogy a tanárok gondolkodásmódjából beleláttam például, Juhász Gábor volt, meg Gyémánt Bálint ott a tanárom, és...
0: Ők mutattak valamilyen irányt?
1: Hát igen, próbáltak, de én amúgy egy elég makacs ember vagyok, tehát ami tetszik, az abba annak utána nézek,

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Beleásod magad egy olyan dologba, akár ez egy együttes, vagy egy, vagy egy korszak, nem pedig...
2: Főleg így. Szeresz. De egyébként még 9-ben, az első évben az a gimnáziumban még nagyon bennem volt egy ilyen ellenszenv a tanárokkal kapcsolatban, mert így, mert az általános iskolában sok rossz tapasztalatom volt tanárokkal, és ez, ennek kellett egy év, mire így tényleg rájöttem, hogy attól még, hogy tanárok, ez ugyanúgy emberek, és jót akarnak, meg hallgattam őket, például a Gyémánt Bálinak, meg a Juhász Gábornak van is közös albuma, azokon is nagyon tetszettek a számok. De igazából az volt a jó, hogy sokféle zenét hallottam a konziba, és akkor el tudtam dönteni, hogy mi tetszik, és nekem a bebop volt, ami igazából nagyon megtetszett. És így az, igazából az azóta a bebop-pal próbálok főként foglalkozni.
1: És ezt el lehet mondani, hogy vajon miért pont a bebop? Mondjuk egy fiatal zenésznek, egy ennyire sok-sok évtizeddel ezelőtti korszaknak a zenéje?
2: Igen, nagyon jó kérdés. A hangulata elsősorban, ami megfogott, valamennyire ez a... Egyszerre nagyon rendezett, de közben kaotikus. Nehéz megfogalmazni, nem tudom, a gyors tempók is tetszenek benne, ez a dallamalkotás, de ez szavakkal egy kicsit nehezemre esik leírni, mert inkább csak éreztem így magamban, hogy wow, ettől most valami mást érzek.
1: Mennyire jellemző egyébként a gitárjáték így a bebopra?
2: Hát nem kifejezetten, szerintem viszonylag egy unortodoxabb megközelítés átlagosan, mert nem az a féle dallamalkotás, ami tipikusan a gitáron van, de azért nagyon ott van benne, tehát sok gitárosnak mai napig a része a bebop.
1: Mennyire nyitsz egyáltalán az újabb stílusok vagy formációk irányába így a jazzen belül, tehát mennyire vagy egy ilyen kísérletező típus, aki szívesen fogad be új impulzusokat?
2: Hát most jelenleg nagyon egyébként, van amikor nem annyira, van amikor tényleg csak swinget szeretnék hallgatni, megjátszani, de hát szívesen meghallgatok mást is, meg foglalkozom modernebb dolgokkal. Most nem tudom, hogy a jazzről van ez szó,
1: nem kell
2: kifejezetten próbálok így nyitni. Meg hát sok barátom, aki nem is zenész, nyilván olyanokat hallgat, amik ma népszerűek vagy mennek. És azok is érdekel, hogy miért tetszik nekik, meg hogy nekem is van, ami tetszik tökre. Szóval próbálok nyitni, most egyébként Ella Holdsworth nevű gitáros, akiben nagyon benne vagyok, és szerintem most egy 5 napja rá vagyok kattam, és csak azt hallgatom igazából.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Félve mutatnak neked a barátaid akár új zenéket, hogy majd esetleg te a zenei tudásod, meg az irányok miatt túl kritikus leszel velük?
2: Amúgy nem. Meg ha van nálam gitár, akkor tök sokszor azt játsszuk, hogy ők beraknak egy számot, és mondják, hogy játsszak már rá valamit. Meg ez egy olyan jó játék, hogy csak így leszedem ott helybe gyorsan, és akkor a körét, és improvizálok rá, vagy játszom ilyeneket. Szóval nem. Hát valamire azért így nehezebben nyitok az ilyen idézőjelben ilyen trash dolgokra, hogy csak megy egy beat, és szándékosan bugyuta szövegek vannak benne. Azok egyszer-kétszer okik, de ha valaki ezt rendszeresen hallgatja, akkor elgondolkozom rajta, hogy most tényleg csak a igénytelen és a vicces dolgokat tudod hallgatni. Mert az tök oké, ha néha azt szeretnéd, de néha kellene lehet komolyabb dolgokat is hallgatni, hogy mint mindenbe, mint a filmekbe, mint bármibe.
1: Egyébként is vonzanak akár más művészeti ágakban így a régi klasszikusok? Most említetted a filmet?
2: Pár igen, egyébként van most egy-kettő így a listámon, amit szeretnék megnézni, csak nem sikerült megtalálni. Chaplinnek, A King in New York, az igen, filmekbe is vonzanak.
1: De ez egy nosztalgikus típusból ered, vagy érzetből? Szerinted inkább valahogy keresed, vagy jobban kutatod az különböző kulturális értékeket akár, ami mondjuk egy ilyen század elő, vagy...
2: Hát, talán csak akkor jobban meg tudom érteni, hogy mi van most igazából. Mm. Hogy honnan jöttek, amik most vannak, de...
1: Tényleg, a gyökereket, igen, akkor a gyökereit kutatod mondjuk különböző.
2: De tényleg, tehát a jazzbe se csak a bebop, mert tehát a Coltrane zenéjét imádom például, meg mindenkit, tehát mindenbe találok olyat, ami tetszik, és fantasztikus zenészek vannak Magyarországon, meg külföldön, szóval tényleg hangulattal függ, hogy mit van kedvem hallgatni, meg mit van kedvem játszani, és ha nincs is feltétlen kedvem eljátszani valamit, akkor is, mikor már elkezdjük, akkor tökre bele tudok a hangulatába kerülni.

0: Jelenleg hány formációban működsz közre?
1: Most jelenleg kettőbe, vagy tehát a Bangó Adrián kvártetbe első sorban, ott már egy éve, és a saját formációmat azt is nagyjából egy éve. Abba is az Éles Máté dobol, mint a Bangó Adrián kvártetben, meg a Suke Sándor nagybőgőzik. És most így a nyáron nem annyira sikerült összeülni, de ősszel már vannak ötleteim, hogy miket szeretnék csinálni.
0: De akkor ez trióként.
1: Igen, ez trióként, igen, igen.
0: És annak sikerült elérni azt a zenei világot, amit elképzeltél egyébként? Vagy ami mondjuk ebből a bibából építkezik?
1: Igen, igen, egyébként. Szerintem a Mátéval nagyon hasonló dolgokat szeretünk, meg az elképzelésünk, meg a Sanyikával is, tehát igazából sikerült, de még van más elképzelésem is, hogy ne csak bebopot, vagy ne csak improvizatív zenét játszunk feltétlen. Most így a komponálás az érdekel, vagy a zeneszerzés.

0: És mennyire tudod elképzelni, hogy kiszakasz, vagy ki kacsintasz picit a jazzen túlra?
1: Én nagyon, nagyon. És szeretnék is. És nem azért, mert a jazzzel lenne bármi bajom, mert ja, imádom.
0: Persze, ez világos.
1: Csak jót tesz, hogy
0: könnyebb irányzatokba, vagy klasszikusabb irányba?
1: Könnyebb irányzatokba, és hát klasszikusban nagyon szívesen mennék csak, és mai napig most is nyáron Bach invenciókat próbálok meg fúgákat, így gitára átvinni, de azzal nem mindig van annyi időm foglalkozni, mint a jazzzel, és elsősorban a jazz gyakorlom, meg azzal szeretnék foglalkozni. Tehát a klasszikus zenével csak annyi, hogy elég időm nincs ahhoz, hogy azt komoly szinten tudjam játszani, de könnyebb zenei irányzatokba mindenképp mennék tök szívesen.
0: És a free jazz mennyire érdekel?
1: Az is mostanában érdekel.
0: Egyre nyitottabb vagy, akkor nem egyre több dolog, ami ahogy
1: nem,
0: mondod.
1: Hogy... Egyébként a Ornette Coleman-nek a zenéjét azt mindig is szerettem, tehát, és az ugye free-nek mondható, tehát a free-t is szeretem. Igazából.
0: Mit szeretnél, vagy mit kívánsz magadnak, akár a saját formációd, akár a Adrián Quartettje tekintetében mondjuk az elkövetkező egy évre milyen olyan mérföldköveket tudsz elképzelni? Most nem feltétlenül fellépés, hanem mondjuk például saját hanganyag rögzítése, esetleg a saját trióddal. Mi lenne, ami jó lesne?
1: Hát akár az a trióval, akár. De elsősorban inkább csak számokat írni, és azokat összerakni, meg játszani minél többet élőbe. Szóval a trióval elsősorban ezt tudnám, ez az, amit szeretnék, mert néha úgy érzem, hogy fú, most tök sok ötletem van, ebből össze lehetne rakni egy albumot, de aztán meg van, hogy nem, inkább most várok, és örülök, hogy nem csináltam semmit, szóval csak még több számot összerakni, meg játszani.

0: Tudom, hogy még nagyon fiatal vagy, de esetleg a tanítás foglalkoztat?
1: Ja, igen, igen. Én most ősztől fogok tanítani a kispesti Waldorf, nem gimi, csak kispesti Waldorf iskolában, de már tanítok egyébként egy 3 éve, mondjuk így.
0: Tehát magánúton is téged valahogy kereshetnek.
1: Igen.
0: Szereted?
1: Én nagyon, tehát ez úgy indult igazából, hogy én csak szeretek a zenéről beszélni. Mm-hmm. És az egyik barátom, ő dobos, és Kőbányára jelentkezett, és amennyit beszéltem neki a zenéről, így mondta, hogy na jó, akkor most készíts már fel, és akkor felkészítettem őt, és így jött, tehát nem úgy, hogy nekem pénz kéne, és most akkor tanítok, hanem szeretek tanítani, vagy szeretek a zenéről beszélni, megosztani a gondolataimat másokkal. Inkább így jött, szóval abszolút érdekel, megfoglalkozt.
0: Én pedig nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat a zenéről, és hogy beszélgettünk picit a formációkról, aztán pedig kívánom, hogy valósuljon meg minden vágyad, mind a saját együttesed, mind Adrián Kvártetje tekintetében, és aztán még a tanítás is remélem, hogy gőzerővel beindul majd szeptembertől, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és aztán, ha majd egyéb ilyen mérföldkövek megvalósulnak, akkor térjünk rá vissza újra.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
0: köszönöm, lehetem. Én köszönöm. A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Bédi Levente jazzgitáros volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.

0: volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Legváltozatosabb jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében Brad Meldó tokiói zongoraestjét hallották. A felvétel a tokiói Sumida Trifoni Hallban készült 2003. február 15-én.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Swing Ladies Hungary, majd Behumi Dóra, Nagy János, Luc János és Tiba Sándor koncertje hallható. Közreműködik Idrányi Eszter, Idrányi Ildikó, Behumi Dóra és Csepregi

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Swing Ladies Hungary majd Behumidóra, Nagy János, Luciános és Tiba Sándor koncertjét hallották. Közreműködött Idrányi Eszter, Idrányi Ildikó, Behumidóra és Csepregi Gyula. A felvételek a Márványteremben és a Hatos stúdióban készültek 2005. október 14-én és 1998. január 31-én.
2: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazzy Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jó, jó, jó, jó. Itt a

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kettőtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától. Ismétlés hétfőn 11 órától.